0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle, as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthans, mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között Semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
1: Remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the Brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni, és szeretne a Brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a yoga szádanádat gyakorolni,
1: then first control over your tongue.
0: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
1: The test.
0: Az ízlelés fölött.
1: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
0: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
1: Joint problems,
0: ízületi problémák,
1: livers, kidneys, glands, all.
0: Máj, vese, mirigyek problémái, mind.
1: You will lose kilo lot.
0: Sok kilót le fogsz adni.
1: And you become more happy and healthy.
0: És boldogabb leszel és egészségesebb.
1: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
0: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
1: After that is practicing.
0: Ezek után a gyakorlás.
1: So as much as you will practice disciplined,
0: minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz,
1: best is every day same time.
0: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
1: You know, because you are staying on the same place.
0: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
1: Person like me,
0: egy olyan személy, mint én,
1: is difficult to keep the time.
0: Nehéz betartani az időpontokat.
1: So, write in your diary.
0: Írd bele a naplódba.
1: When, what I should do.
0: Mikor, mit akarok csinálni.
1: Also you have to, or we should have time for our social relation.
0: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
1: Means with the friends.
0: Vagyis barátainkra.
1: Free time for walking, for going, swimming, etc.
0: Szabad idő sétálni, elmenni uszodába, stb.
1: Meditation must be every day.
0: Meditáció legyen meg minden nap.
1: And meditation without mantra is a body without soul.
0: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
1: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
0: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
1: If someone have a doubt of the cancer,
0: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
1: this is the best prevention.
0: Ez a legeslegjobb megelőzés.
1: The diet.
0: Az étrend.
1: Then body will eat itself.
0: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
1: So what we call the foreign symptoms in our body.
0: Az idegen szimptomákat a testben.
1: Our immunity will destroy everything.
0: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
1: So this is a yoga training.
0: Ez egy jóga kiképzés.
1: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
0: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és jóga gyakorlatokat csinál.
1: You sell train your muscles.
0: Képezned kell az izmaidat.
1: Not like a bodybuilders.
0: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
1: But according to the yoga in daily life.
0: Hanem a jóga mindennapi életben szerint.
1: Our inner self

0: will be very happy.
1: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
0: It's called that happiness will come out of you.
1: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
0: And then you can lead others like that.
1: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: There is came something from Ayurveda.
1: Most jött valami az Ayurvédáról.
0: And different disease.
1: Különböző betegségek.
0: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
0: type of psychologically disorder.
1: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
0: This many things they call vikaras.
1: Mindezeket vikáráknak nevezik.
0: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
1: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
0: So many of you are sitting here, I can feel.
1: Sokan ültök itt.
0: That they abuse alcohol.
1: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
0: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
1: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
0: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
1: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
0: Like you have your engine, the diesel engine.
1: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
0: And you put the petrol inside.
1: De te benzint raksz bele.
0: What will happen?
1: Mi fog történni?
0: Similarly, there is our engine God have made in our body.
1: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
0: Is not for the alcohol.
1: Hogy alkohol nem való bele.
0: But for the water.
1: Hanem víz való bele.
0: Water is the water.
1: A víz az víz.
0: Other liquid, what is healthy, milk.
1: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
0: Juice.
1: Gyümölcslé.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: Fruit juice, milk and water.
1: Gyümölcslé, tej és víz.
0: This is healthier.
1: Ezek egészségesebbek.
0: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
1: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
0: It is a tamas guna.
1: Tamas guna.
0: And rajas guna.
1: És rajas guna.
0: So alcohol have rajas guna.
1: Az alkoholban rajas guna van.
0: As well as tamas guna.
1: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
0: So one day you should think. We should think.
1: Egy napon gondolnunk kell.
0: Arra. What is the purpose of my being as a human?
1: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
0: And you should not destroy the human life with such things.
1: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
0: So the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
1: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksa felé vezető útra, az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
0: Very good, the sprouted seeds and salad.
1: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
0: Less white flour.
1: Kevesebb fehér liszt.
0: More lentils.
1: Több lencse.
0: And fresh made chapatis.
1: És frissen készült csapati.
0: Though bread is good, but is old.
1: Bár a kenyér jó, de az már állott.
0: Ayurveda will say the half one day old bread is already tamas guna.
1: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
0: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
1: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta vagy akár egy hete is állnak.
0: And there is no more life, it's a dead energy.
1: És abban már nincsen élet. Halott energia van benne.
0: The second point to become a yogi.
1: A második pontja annak, hogy jógik legyünk.
0: A spiritual soul.
1: Spirituális lelkek.
0: A liberated one.
1: Felszabadultak.
0: Then is called the satsang.
1: A satsang.
0: Don't miss the satsang.
1: Ne hagyd ki a satsangot.
0: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
1: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
0: Pranayam. Prana is very, very important.
1: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
0: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
1: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
0: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
1: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
0: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
1: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
0: Therefore, self-discipline is very important.
1: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
0: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
1: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
0: Yoga begins with the discipline.
1: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
0: Okay, have you any question between?
1: Van kérdésetek közben?

0: Legyen több gyereked.
1: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
0: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
1: But announcement was only 5 days before.
0: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
1: Or 1 week.
0: Vagy 1 hete.
1: And many people have different kind of programs.
0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jógatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
1: Like the parents, old parents.
0: Vannak szülők, idős szülők.
1: Children.
0: Gyerekek.
1: School.
0: Iskola.
1: The office work.
0: Munka, hobbi.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and information. You will see it. The hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes. Soya.
0: Mit gondolsz Swamiji a szójáról?
1: Well, when I came to Europe in beginning,
0: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
1: it was very much very in as a fashion. Eating is called macrobiotic eating.
0: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
1: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, was in America and he researched a lot about soya bean and people were consuming lot of soya beans.
0: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
1: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more proteins than in the meat.
0: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
1: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
0: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
1: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
0: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyaszt, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
1: Then changes the energy.
0: Akkor megváltozik az energia.
1: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
0: Most azonban egy éjszaka

0: szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
1: And they harvest this all, there's a lot of poison in.
0: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
1: Also the soya, the sunflowers.
0: Ugyanígy a napraforgó.
1: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemicals. It looks like everything is burnt, because for them it's easy at once to harvest.
0: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
1: Hungary have very good soil.
0: Magyarországon nagyon jó a talaj.
1: Hungary have very much land, agriculture.
0: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
1: You can find some field which is organic.
0: Találhattok olyan területet, amely
1: egy virgin field,
0: organikus, szűz terület,
1: that there has been not any agriculture and no pesticides there.
0: Ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
1: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
0: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
1: So now some people think soya is not good.
0: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a soja.
1: Because of the pesticides.
0: A vegyszerek miatt.
1: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
0: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
1: That's it. So if you find organic, it's a good.
0: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
1: The green mung dal, that has very much protein.
0: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
1: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
0: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst tenned.
1: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
0: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
1: And make a society organic.
0: És
1: farming.
0: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
1: And then few people together.
0: Néhányan együtt.
1: Research more about that. How to do?
0: Kutassátok ezt a területet jobban, nézzetek utána, hogy kell csinálni.
1: Also the cows, that you can supply the milk directly.
0: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
1: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
0: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét, még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
1: In Australia it's a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
0: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek vagy bárki másnak.
1: Australia, New Zealand milk is forget it.
0: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
1: Chemical.
0: Vegyi.
1: Now so but people want to have direct milk.
0: Az emberek akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
1: Without pesticides.
0: Amiben nincsenek vegyszerek.
1: So they give the milk for bathing, washing yourself.
0: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
1: So

0: if you want to buy the original milk, there's written not for drinking, it's for bath.
1: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
0: I was in Australia at Sunshine Coast.
1: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
0: And they supply me this milk, bottle milk.
1: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
0: It's directly from cows.
1: Amely közvetlenül tehéntej volt.
0: And morning we were making chai, me and I think Mancha Devi or Uma Puri was there.
1: És reggel készítettünk chájt Mancha Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
0: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
1: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
0: And I was so angry.
1: Annyira mérges lettem.
0: Why they gave me such a milk?
1: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
0: And I telephoned to the Yamuna.
1: Felhívtam a Yamunát.
0: Then she explained me.
1: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
0: I said okay.
1: Azt mondtam, jól van akkor.
0: But the people found out why this milk is sold lot.
1: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
0: Because Australian, they are also very health awareness.
1: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
0: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
1: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
0: And that's all that bathing milk.
1: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
0: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
1: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: There's a sitting one Australian, she can say yes or no.
1: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
0: Stand up and say yes or no.
1: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
0: Yes, she is from Australia, but I mean, this is true what I told about milk? That's right.
1: Igen, így van.
0: So, stay in Hungary.
1: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
0: Thank you. All the best.

0: অম্বরে শ্রীদীপ নারায়ণ ভগবান কি জয়।
1: आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुतिय হরি ওম জনপদ খেবানো, হাউ আর ইউ? গুড, ভেরি গুড, হ্যাপি টু সি ইউ অল, হ্যাপি টু বি ব্যাক ইন বুদাপেস্ট।
2: নয়জন উল্লেখ হই লাসলক বেনেটাকেত শিশমিতি তোজু বুদাপেস্টেন,
1: হ্যাপি টু সি many people from many different countries, so it's again an international satsang.
2: És ez tulajdonképpen egy nemzetközi satsang, és nagyon örülök, hogy ilyen sok országból jöttetek.
1: Matakara mohatu, don't become attached.
2: Azt jelenti, a matakara ne váljál kötődővé.
1: There's more place in the back if you guys want to go.
2: Ott még hátul van hely.
1: Attachment is very easy for us.
2: Nagyon könnyű számunkra a kötődés.
1: We can get attached to very minor things or big major things.
2: Tudunk kötődni picike dolgokhoz, meg nagy dolgokhoz is.
1: We can get attached to objects.
2: Tárgyakhoz.
1: We can get attached to people.
2: Emberekhez.
1: We can get attached to many other things, emotions, anger, many things.
2: És mindenféle érzelmekhez, például a dühhöz kötődni.
1: And being attached doesn't always help us.
2: És nem segít mindig, ha kötődünk valamihez.
1: But that's why in this Kali Yuga it is said.
2: Ezért a Kali Yugában azt mondják.
1: Hari Nama Sankirtan, which means chant the name of the Lord.
2: Azt jelenti ez, hogy zengesd az Úr nevét.
1: That is the only way in this Kali Yuga.
2: Ez az egyetlen út ebben a Kali Yugában.
1: In Satyuga, Dvapar, Treta, it was much more difficult.
2: A másik yugákban sokkal nehezebb volt.
1: The rishis, the munis, they used to do years and years of sadhana, tapasya in the caves.
2: A rishik, a muniknak évekig kellett szádana tapasztját gyakorolniuk a barlangokban.
1: But they knew that we Kaliyugi jivas are not so enthusiastic to sit.
2: De ők tudták, hogy mi a Kaliyuga beli emberek nem leszünk annyira lelkesek, ha ülni kell.
1: I noticed that in the Himalayas.
2: Lótuszban, a Himalájában.
1: How this Kaliyuga, us human beings, how we like to live.
2: Hogy hogyan szeretünk élni mi emberek a Kali Yugában.
1: Beautiful cave.
2: Szép legyen a barlang.
1: Beautiful mountains.
2: Szép hegyek.
1: And I'm very delighted to say that there are two people here who are with me in the Himalayas.
2: És nagyon örülök, hogy itt két olyan szemét is látok, akik voltak velem a Himalájában.
1: Which thought that they would skip their chance of sharing their experiences.
2: Akik azt gondolták, hogy kimarad az, hogy majd ők megosszák a tapasztalataikat.
1: But as you all know, how I like to share the part of talking, you know.
2: De tudjátok, én nagyon szeretem megosztani a beszéd részt.
1: And especially when I'm not able to speak so much because of the cold.
2: És különösen akkor, ha nem tudok olyan nagyon sokat beszélni a megfázás miatt.
1: But beautiful nature, beautiful mountains.
2: Szép természet, szép hegyek.
1: And same as in life, the nature also sends some obstacles.
2: És ugyanígy, mint az életben, a természet az küld valami akadályokat.
1: Heavy rain for 3 days.
2: Kemény eső volt 3 napig.
1: We couldn't go up, we couldn't go down.
2: Nem tudtunk se föl, se lefelé menni.
1: All stuck in one beautiful tent.
2: És beragadtunk abba a szép sátorba.
1: Majority of our day was spent in that.
2: A nap legnagyobb részét ott töltöttük.
1: Because most of our tents were flooded.
2: És a legtöbb sátor az el lett árasztva.
1: It was a nice talab.
2: Ez egy
1: like
2: szép,
1: we have in Jordan.
2: Ez olyan volt, mint a talab Jordanban.
1: The luggage was on our mattresses and we were on top of the luggage.
2: A matracra tettük a csomagunkat, és mi meg arra feküdtünk.
1: Naran is also here.
2: Három ember is van, Narayan is itt van.
1: I was not even counting cameraman. I was just looking there and there.
2: Az operatőrt nem is számoltam bele.
1: But then he was dressing up in a kurta, made sense.
2: De kurtát vett fel, ennek van értelme.
1: Very good. But the point which I was trying to make is we are attached to sleeping bags, we are attached to jackets and tents and everything.
2: Az, amit akartam mondani, hogy mi ragaszkodtunk a hálózsákhoz, meg a jackihez, meg mindezekhez.
1: But the nature then teaches us detachment.
2: De a természet megtanítja nekünk, hogy engedjük el a ragaszkodást.
1: When all of our backpacks were drenched in rain.
2: Mert hogy amikor elásztak teljesen a hátizsákaink.
1: We had that same one set which we were wearing on the first day, which we ended with in 7-14 days.
2: És akkor ugyanazt a ruhát kellett viseljük, amit az első napon 7-8 napig.
1: No hot water, no geyser.
2: Ott nem volt meleg víz, meg zuhany.
1: But still the camp people were boiling water and giving if necessary.
2: Forraltak vizet, amikor szükség volt.
1: But some people enjoy, so there were few of us who went, had a dip in minus, I don't know what.
2: De néhányan kimentünk élvezni, ahogy megmerüljünk a minusz nem is tudom hány fokban.
1: That is not the reason why I got a cold.
2: És ez a másik oka annak, hogy megfáztam.
1: Tapovan also a few months back I was every day having minus 10, minus 12 showers. No problem.
2: És néhány hónappal ezelőtt is ez így volt, hogy ilyen minuszokban zuhanyoztam.
1: But this is dharma, not religion, but dharma duty, personal dharma.
2: Ez a dharma, ami nem azt jelenti, hogy vallás, hanem kötelesség, személyes dharma.
1: Doesn't matter what life throws at us.
2: Akármit hoz elénk az élet.
1: Same in the nature, doesn't matter what nature does, we respect it, but we don't give up, we continue once the nature is okay.
2: Ugyanígy, mint ahogy a természet bármit hoz elénk, azt tiszteljük, és keresztül megyünk rajta.
1: The sickness is also temporary.
2: Ez a betegség is időleges csak.
1: This body is also temporary.
2: És hát ez a test is csak időleges.
1: So for us it's not swadharma, it's paradharma.
2: Számunkra ez nem svadharma, hanem paradharma.
1: We don't live for ourselves, we live for everyone.
2: Mi nem magunkért élünk, hanem mindenkiért.
1: And we are not hungry for anything, we are just hungry for your bhakti and love, that's it.
2: Nem éhezünk semmi másra, csak a bhaktira.
1: Because without purity in your bhakti,
2: mert a tisztaság a bhakti,
1: without a pure heart,
2: enélkül,
1: that love, that affection, that caringness towards people, towards the society, towards the nature will not come.
2: Enélkül a szeretet nélkül, amit más emberek iránt, a társadalom iránt érzünk, nem jutunk előre.
1: And most of the times we are just projecting what we truly are.
2: Többnyire csak kivetítjük azt, amilyenek valójában vagyunk.
1: When we speak to others, then our true nature, the true colors come out.
2: Amikor másokhoz beszélünk, akkor kimutatjuk az igazi természetünket.
1: Depending how much we like or dislike the person.
2: Attól függően, hogy azt az embert szeretjük vagy nem szeretjük.
1: Then you see, oh, okay, this is wrong with me.
2: Akkor megérezheted, ez így nem jó.
1: That is self-inquiry, nothing else.
2: Ez az önvizsgálat, nem más.
1: To be aware enough to notice which emotions are arising within us.
2: Hogyha eléggé tudatosak vagyunk ahhoz, hogy megfigyeljük, hogy milyen érzelmek jönnek fel bennünk.
1: When kama, krodha, mada, lobha, ahankar, one of these arise, then if we are aware enough to realize that this is arising within us, and then we can come up with a solution how to distinguish that fire.
2: Hogyha a káma, króda, stb. Feljön bennünk, akkor hogyha elég tudatosak vagyunk, akkor észreveszünk, hogy most ez történik, és akkor tudjuk valahogy ezt megoldani.
1: But most of us are not even aware enough to be observant of these emotions.
2: De a legtöbben nem is vagyunk elég tudatosak ahhoz, hogy felismerjük ezeket az érzelmeket.
1: We are too much indulged in this spider web of Maya.
2: Nagyon bele vagyunk ragadva a mája pókhálójába.
1: The spider web in the corner looks very innocent.
2: Ott a sarokban a pókháló az egy nagyon ártatlan dolognak tűnik.
1: And this jiva, that is that insect.
2: A jiva pedig az a kis rovar.
1: It gets stuck in that spider web.
2: Amely beleragad abba a pókhálóba.
1: And our first instinct is to run away.
2: És az első ösztönös reakciónk az, hogy elrohanjunk.
1: When we feel trapped in life.
2: Mikor csapdába esünk az életben, úgy érezzük.
1: When we feel trapped in work or in any aspect of our living.
2: A munkában vagy bármilyen más aspektusában az életben.
1: We can't stay calm. I mean we can, but we don't want to.
2: Akkor nem tudunk nyugodtak maradni. Valójában tudnánk, de nem akarunk.
1: Calmness is not in our dictionary.
2: Nincsen benne a szótárunkban az a szó, hogy nyugalom.
1: If calmness would be in our dictionary, I wouldn't half break my foot ankle.
2: Hogyha benne lett volna a szótárban ez, hogy nyugalom, akkor nem rándítottam volna meg bokámat.
1: No? You were with when I twisted. You went more further, no? You were with Primlata. You were with when this happened.
2: Ott voltál, amikor ez történt.
1: No, no, not you. Yeah. So basically, you know, calmness, peace.
2: A nyugalom, a béke.
1: The guide I ask. So, how long will it take now from Sahasrara to our camp?
2: Akkor megkérdeztem a vezetőt, hogy uram, mennyi ideig tart innen a moda?
1: 25 minutes.
2: 25 perc.
1: My PSO, my guard, he said 30 minutes.
2: Azt mondta az én vezetőm 30 perc.
1: I put earphones in my ears, put me a music on.
2: Beraktam a fülhallgatót, a zenét.
1: And started running down, hopping on rocks.
2: Akkor elkezdtem ott ugrálni a köveken.
1: That is our restless mind.
2: Ez a nyugtalan elme.
1: And those rocks are thoughts which we are jumping on.
2: És ezek a kövek pedig a gondolatok, amelyeken ugrálunk.
1: We don't look down, we don't observe our thoughts, we are just jumping on one, trying to solve little bit, jumping on the second one, not stabilizing ourselves, and then suddenly you miss a step and you twist your ankle.
2: És akkor az történik, hogy nem állsz elég stabilan ezeken a köveken, miközben ugrálsz, nem nézed meg, hogy hova lépsz, és egyszer csak megrántod a bokád.
1: Where did Narayan disappear? Oh, he's there, okay.
2: Hova tűnt
1: Narayan? No, I'm just checking if you're still in the hall.
2: Csak ellenőrzöm, hogy még itt vagy.
1: So, in the same way, in our spiritual journey, one mistake, one decision may make our 25 minutes walk a 3.5 to 4 hours walk.
2: Hasonlóképpen a spirituális úton is így van ez, hogy a 25 perces út az 3.5 órás úttá válik egy rossz lépés miatt.
1: When we spit out nonsense from our mouth.
2: Hogyha hülyeségeket beszélünk.
1: When we express our anger towards someone without knowing anything.
2: Hogyha kimutatjuk a dühünket valaki iránt, anélkül, hogy ismernénk a körülményeket,
1: that is all a misstep in our path.
2: Ez egy ilyen félrelépés az úton.
1: The words which are uttered by us, by our tongue, are very powerful.
2: A szavak, amiket kiejtünk a nyelvünk által, az nagyon erős dolog.
1: You can tell a person, may God bless you, or you can say, go to hell. It's same mouth.
2: Hogyha azt mondjuk az embernek, hogy megáldalak, vagy azt, hogy menj a pokolba.
1: It's your tongue which is saying it.
2: A nyelved az, ami ezt mondja.
1: The other person can put it in this ear, process it, doesn't like it, throw it out.
2: A másik ember lehet, hogy az egyik fülén bemegy, feldolgozza, és a másik fülén kimegy.
1: But once the bullet is shot, the bullet cannot come back.
2: Ám, hogyha egyszer kilövöd a puskából a golyót, azt már nem lehet visszaszívni.
1: The other person who is listening will move aside and skip the bullet, but from our gun it's gone.
2: Lehet, hogy a másik ember az félreugrik, és akkor nem találja el, de mi már kilőttük akkor.
1: Think about every word which we say.
2: Gondolj meg minden szót, amit kiejtesz.
1: Become aware of every single thought which we might say.
2: És legyél tudatában a gondolatoknak, hogy mit mondhatsz.
1: Assess it if it's the right thing to say at the right time.
2: Ítéld meg, hogy abban a megfelelő időben megfelelő-e az.
1: Or it is something that we are saying just because of our speediness, of our restlessness.
2: Vagy pedig ez csak ilyen gyors dolog, a nyugtalanságból ered.
1: One beautiful thing which I learned from the Himalayas.
2: Egy szép dolog, amit a Himalájában csináltam.
1: In front of the majestic

0: big Himalayas, you can't walk with your chest, with the pride, with the ego. Walk ahead, you will fall. You always have to look down, be humble, and be observant and aware, and then your trip will be peaceful.
1: Ezek a hatalmas hegyek megtanítanak arra, hogy ott nem lehet büszkén emelt fővel gyalogolni, hanem mindig lefelé kell nézni alázatosan, és akkor biztosan tudsz haladni.
0: So that's not only about the Himalayas, that is also about our day-to-day life.
1: De ez nem csak a Himalájában van így, hanem a mindennapi életünkben is.
0: That is the greatest traits which we can learn from our beloved Gurudev.
1: Ez a legnagyobb tanítás, amit megtanulhatunk szeretett Gurudevánktól.
0: Simplicity.
1: Egyszerűség.
0: Humbleness.
1: Alázat.
0: And being understanding towards every single creature.
1: És megértés minden egyes élőlény iránt, lény iránt.
0: We think and we always say ahimsa paramo dharma.
1: Mindig azt mondjuk ahimsa paramo dharma.
0: We say yes, we should not kill animals, we should be vegetarian. But what are this hinsa, the torture which we are doing with our words?
1: Hogy nem öljük meg az állatokat, vegetáriánusok vagyunk, de mit teszünk, milyen erőszakot a szavainkkal?
0: That is also a type of hinsa.
1: Az is egyfajta himsa.
0: Hinsa. Opposite of ahimsa is hinsa.
1: Hinsa az ahimsa. So ellentéte.
0: Even our words can be not so beautiful.
1: A szavaink is lehetnek nem igazán szépek.
0: And that's why awareness is very important.
1: Ezért nagyon fontos a tudatosság.
0: Being in the moment, we talked about it yesterday.
1: Beszéltünk arról, hogy legyél a pillanatban.
0: But the part which we all live by is the ashram.
1: De az a hely, az a rész, ahol mi élünk, az mind az ashram.
0: The literal meaning of the word ashram is a means come, shram is work.
1: Az ashram szó szerinti jelentése pedig az, hogy a azt jelenti, hogy gyere, a shram pedig a munka.
0: We book our tickets India holiday.
1: Megveszed a jegyet Indiába, most nyaralni megyek.
0: You come to Jordan, clean the toilets.
1: Akkor most eljössz Jordanba, és akkor tisztítsd a WC-t.
0: Not because we like to torture you.
1: Nem azért, mert kínozni akarunk.
0: But because when we do a certain kriya, a certain work.
1: Hanem azért, mert ha bizonyos kriát, bizonyos munkát végzünk.
0: Which may be below our general standards.
1: Ami lehet, hogy a mi életszínvonalunk alatti dolog,
0: brings up many, many emotions.
1: Az nagyon sok érzelmet kihoz.
0: Brings up all the dirt which is on the surface, on the bottom.
1: És
0: it brings it to the surface.
1: És sok koszt, ami ott lent van, a felszínre hoz.
0: That's why that is the first step. Karma yoga is the first step of self-discovery.
1: És ezért a karma yoga az önfelfedezés első lépése.
0: What is it said? Seva dharma, paramo dharma.
1: Tehát?
0: Seva dharma is the highest dharma.
1: Tehát a seva dharma, a paramo dharma a legmagasabb.
0: But then again we are stuck in the delusion of sakam and nishkam.
1: És akkor megint beleragadunk abba a illúzióba, hogy sakam meg nishkam.
0: As soon as there is any intention of receiving recognition,
1: hogyha ott van az a szándék, hogy elismerjenek,
0: receiving something in return,
1: hogy valamit viszonzásul kapjak,
0: having expectations,
1: elvárások,
0: that is not pure seva,
1: akkor ott már nem tiszta seva.
0: Nishkama seva is when you do not have any kamana, when you do not have any wish.
1: A nishkam seva az, amikor semmilyen kívánságod nincs.
0: When you are doing something because that is your dharma, that is the right path.
1: Azért teszel valamit, mert az a dharmád, az a helyes út.
0: So it doesn't matter if they were making beautiful steps in the gufa or in Jordan sweeping the floor. Seva is seva.
1: Nem számít, hogy szép lépcsőket csinálnak a gufában, vagy Jordanban a padló, a seva a seva.
0: But as we were on the topic of building the stairs, I would request Gangapuri to come.
1: De mivel most beszél...
0: Ladies first. Okay.
1: Beszéltünk a lépcső építésről, ezért Gangapuri jöjjön, de azt mondta, hogy először a hölgyök, ezért jöjjön Premlata. Itt vagyunk a családban, akik nézik a tévében, azok is család. Hova álljon, üljön.
2: Hariom. Okay, because there's two people left also I need to talk. I will be quick. But Avatarji said almost everything. Nature is not so romantic as I thought it was.
1: Avatar Puri már majdnem mindent elmondott. A természet az nem annyira romantikus, mint ahogy gondoltam.
2: Because these 3 days with the rain, but the rain was 24/7, and everything was wet and very, very, very cold, and our tents were all wet.
1: 3 napon keresztül folyamatosan esett az eső, mindenünk teljesen elázott.
2: And it was a full moon, energy was high, we were with Alak Puriji, with Avatarji, and it was really... Physically, it was really a tent.
1: Fizikailag megterhelő volt, de ott voltunk Alak Purzsi energiájával.
2: But emotionally, it was really divine.
1: De érzelmileg nagyon isteni volt.
2: So when you have this two combination, it's really hard to manage physically. Tough situation with emotionally, which are so beautifully, and you are so grateful in the same time. And but everything in the end, it was really, really. I'm just grateful I had this experience.
1: És ez egy nagyon különleges kombináció, és ez nehéz így elviselni, hogy fizikailag igen megterhelő, érzelmileg viszont igen felemelő. De nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt átélhettem.
2: And in the end, as Avatarji said, we can go through Himalayas only with humbleness. I also learned that we as a family, we maybe do not know each other like know each other, but in this tough situation, we really have a really beautiful family. And thank you for all of this.
1: És ahogy Avatar Puriji mondotta, a Himalájába csak alázatos szívvel lehet érdemes menni, és itt ott igazán megérezhetjük, mindig mondják, hogy mi család vagyunk, de ott igazán megérezhetjük ezt, hogy tényleg család vagyunk.
2: I think it is maybe Narayan.
1: Most akkor talán Narayan, Gangapuri.

0: They produced my Ishta Devata. So for me, I think it was kind of fate that first time when I go to India, I go to the Puriji Gufa.
1: Ez volt számomra, tehát hittem ebben, a Dev Puruji az én Ishta Devatám, hittem ebben, hogy mikor először megyek Indiába, akkor Dev Puruji gufájához akarok menni.
0: I had two goals. One was kind of physical and the other one was kind of spiritual.
1: Kétféle célom volt, az egyik spirituális, a másik pedig fizikai.
0: The physical one was, I think many of you know, many maybe not. 5 years ago, I had a pretty serious surgery, pretty serious lung surgery, so my upper left lobe was removed because of a tumor.
1: És sokan tudjátok, de még többen nem tudjátok, hogy 5 évvel ezelőtt egy komoly műtéten estem át, és a egyik bal tüdőlebenyemet eltávolították egy daganat miatt.
0: So yeah, that was the physical goal to yeah, actually prove myself that I could go.
1: Tehát ez volt a fizikai cél, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy el tudok jutni.
0: Even though that because of the rain and many things we could not get to Devpuriji, I feel that I could fulfill this goal and yeah, maybe I would need a little bit more training. But it's reachable.
1: És habár az eső meg a körülmények miatt végül is oda nem jutottunk el Devpurujihoz, de mégis úgy érzem, hogy beteljesítettem a célomat.
0: And let's get to the more interesting part, the spiritual goal.
1: És most térünk rá az érdekesebb részre, a spirituális célra.
0: So, as I mentioned, Devpuriji is my Ishta Devata, so definitely I think that I don't need to explain that how much it can be a spiritual goal to get to the gufa of your Ishta Devata, do a mala there, and yeah, just enjoy.
1: Tehát, ahogy az előbb említettem, Devpuriji az én Ishta Devatám, tehát akkor nem kell magyarázgassam, hogy milyen fontos az, hogy eljussak ő hozzá, és ott gyakorolhassak egy málát, és ilyen módon élvezhessem ezt a helyzetet.
0: But because of physical circumstances, we could not go there. But even the contrary, I feel that I could fulfill my spiritual goal.
1: És az említett spirituális körülmények, fizikai körülmények miatt végül is nem jutottunk el oda, de ennek ellenére úgy éreztem, hogy beteljesült a spirituális célom.
0: Let me a little bit elaborate on that. So,
1: hadd magyarázzam meg kicsit.
0: Before, for me, Avatar Puriji was kind of the kid who is sitting at my Gurudev's place.
1: Korábban számomra Avatar Puri az a gyerek volt, aki Gurudevnál ül.
0: Age of my little sister, who I, yeah, I mean, don't misunderstand me. I could see the potential, and I definitely could see that how it will evolve further, but I did not really have a connection to him.
1: Tudtam és éreztem, hogy van benne potenciál, hogy mivé válhat, de ez nem volt meg számomra ez a fajta kapcsolat.
0: But here I could, yeah, I could really find the starting point. So this was actually how I reached my spiritual goal, that I find the starting point with him, how we could evolve our relationship. Because with Gurudev, he was always there. Actually, my entire life. So for 30 years, he was the stable point in my life, and now he's in spiritual, well, not spiritual, in physical ways. He's not there the same way. Spiritually, of course, he's there, but not physically. And now there is this other person who now I can and connect with, and for that I'm really grateful.
1: Mert Swamiji Gurudeva az egész életemben, 30 éves életem során mindig is jelen volt, viszont akkor most itt van egy újabb személy, és vele meg kellett találni ezt a kezdőpontot, de úgy gondolom, hogy ott megtaláltam, és ezért hálás vagyok.
0: So.

0: Thank you for listening.
1: Köszönöm, hogy meghallgattatok. És utoljára, de nem utolsó sorban.
2: My co-partner, he also broke his toe.
1: Az én partnerem, aki szintén meghúzta a lábát.
2: No, one day later, no?
1: Ugyanaz napon, vagy másik nap?

0: Shri Alkapurisha Mahadeva Ki. Hari Om. I was the photographer and the cameraman on this trip.
1: Én voltam a fényképész meg a videós ezen az úton.
0: And doing this seva, let's say, and these sort of things, you most of the time are running here and there.
1: És amikor az ember ezt csinálja, ezt a fajta szévát, akkor az idő legnagyobb részében szaladgál az ember ide-oda.
0: And when you go to the mountains, there's an additional value because you're not running here and there, you're also running up and down.
1: És amikor a hegyekben van az ember, akkor egy plusz dolog az, hogy nem csak jobbra-balra szaladgálunk, hanem föl-le.
0: And me being a little bit of perfectionist, I also want to have nice pictures and nice camera shots.
1: És mivel én törekszem a tökéletességre, ezért a legjobb képeket akartam.
0: So for me, going up to the Dev Puriji's cave was not like nicely going up the hill and enjoying the landscape.
1: És akkor számomra fölmenni Dev Puriji barlangjához, az nem arról szólt, hogy megyek a szép úton és élvezem a természetet.
0: But it was running up.
1: Hanem úgy felszaladni.
0: Taking few pictures.
1: Csinálni néhány jó képet.
0: Realizing the group is already half a kilometer away.
1: És akkor rájöttem, hogy a csoport már fél kilométerrel odébb haladt.
0: And then running to catch them again.
1: És akkor utánok rohanni, hogy elérjem őket.
0: And in some sense, it's also our running here and there, which is happening every day to us.
1: És hát tulajdonképpen mindannyiunkkal ez történik, hogy rohangálunk ide-oda.
0: And what happens when you are running the whole day here and there?
1: És mi történik akkor, ha egész nap ide-oda szaladgálsz?
0: You just run out of breath.
1: Akkor kifogy a lélegzeted.
0: So Alakpuriji's cave is some 3,600 meters.
1: Alakpuriji barlangja az körülbelül 3,600 méter magasan van.
0: Until 3,500 it was okay.
1: 3,500-ig jó volt.
0: But the last 100 meters.
1: Ám az utolsó 100 méter.
0: You suddenly feel it.
1: Akkor hirtelen elkezded érezni.
0: The problem is that the last 100 meters is the most important.
1: De az a baj, hogy az utolsó 100 méter a legfontosabb.
0: And you can't give up.
1: És akkor nem szabad feladni.
0: Because suddenly the whole group is reaching the cave.
1: Mert akkor hirtelen ott van már az egész csoport a barlangnál.
0: And suddenly all the pictures and all the camera shots are the most important.
1: És ezek lennének a legfontosabb képek.
0: But you can't give up.
1: És akkor tehát nem lehet feladni.
0: And so out of breath I ran out to Alak Puriji's cave.
1: Kifogyott a lélegzet és odajutottam Alak Puriji barlangjához.
0: Managed to click a few pictures.
1: Akkor lőttem néhány képet.
0: Of Avatar Puriji coming into the cave for the first time.
1: Hogy a Avatar Puri először megy a barlanghoz.
0: And then I remember that for a brief moment I also went into the cave.
1: És emlékszem, egy rövid időre én is beléptem a barlangba.
0: To make pranam just by myself.
1: Hogy én is pranamot gyakorolhassak.
0: And this moment of peace and being alone for a few seconds, let's say.
1: És csak néhány másodpercre akkor így békében lenni.
0: Was undescribable.
1: Ám ez leírhatatlan volt.
0: It was the years that Swamiji went there, those 3 or 4 years.
1: 3-4 évvel ezelőtt, mikor Swamiji volt ott.
0: A few years ago.
1: Néhány évvel.
0: Some of you may have been there.
1: Néhányan mentetek vele.
2: How many of you were with Swamiji?
1: Hányan mentetek Swamijivel?
2: 2017-18,
1: és aki most nem tette föl a kezét, azok a következő évben ő rajtuk a sor.
2: But 2027 we are doing Kailash Mansarovar.
1: De 2027-ben Kailash Mansarovarhoz megyünk.
2: But that details we will share in December.
1: De majd decemberben részletesen megosztjuk az infókat.
2: And Gangapuri is scratching if I should go with.
1: És Gangapuri vakarja a fejét, hogy jöjjön-e esetleg.
0: So anyhow, I couldn't join at that in those years, and I was very frustrated that I couldn't.
1: És akkor nem tudtam menni, és ezért nagyon frusztrált voltam.
0: Because when I was young, I used to live in the mountains, not this high mountains, but I always loved mountains.
1: Mert fiatal koromban a hegyek között éltem, nem ilyen nagy hegyek között, de mégis hegyek közt.
0: And connecting this like love of mountains and being there with Gurudev is somehow the best option.
1: És szeretem a hegyeket, tehát ez a kettő együtt most, hogy a hegyek szeretete és Gurudevával lenni, ez a legjobb kombináció.
0: But I was so happy this year that I could finally reach the cave and be there with Avatar Puriji.
1: És akkor annyira boldog voltam, hogy most végre idén eljutottam a barlanghoz és Avatar Purival lehettem ott.
0: So when I was like running there out of breath, that little moment which I had for myself in inside the cave for the first time was something special.
1: És tehát amikor fölrohantam oda és kifogyott a lélegzetem, de mégis az a pár pillanat az nagyszerű volt.
0: And so for anybody of you who was not there, I really recommend you to go there.
1: És bárkinek, aki nem volt ott, csak ajánlani tudom, hogy menjen.
0: You don't have to be afraid because 3600 is not some big high number of Kailash is starts at 5000.
1: Nem kell félni, mert a 3600 méter az nem olyan nagyon sok. Avatar Puri azt mondja, hogy a Kailash az 5000 méteren kezdődik.
2: But a funny thing I found out now while researching that I thought, you know, it will be parikrama and we have camps, but Kali Yuga is very fast, faster than we can think.
1: És most, amikor utána néztem ennek, hogy milyen az a parikrama, és hol vannak a táborok, meg ilyesmi, akkor a Kali Yuga az nagyon gyors.
2: So Shivji doesn't want us to suffer so much.
1: És ő nem akarta, hogy ilyen sokat szenvedjünk.
2: That's why fortunately or unfortunately there is lounges and resort type hotel small things on the parikrama marg itself.
1: És manapság már a Kali Yugában a parikramán is ilyen szállodák meg pihenők vannak.
2: So three days we will go around Kailash mountain but staying in blankets and mattresses. So.
1: Tehát hogy amikor a Kailash hegy körül mentünk, akkor is ágyban tudtunk aludni.
2: Then you come here. Without what? Wet tents not, but bed bugs maybe. And free diarrhea. You're in China. You're in China.
1: Hasmenés is ingyen volt.
2: Anything moving.
0: So if anybody is like thinking about it, I would suggest that you go.
1: Hogyha valakinek forgatja ezt a fejében, csak javasolni tudom, hogy menjen.
0: Because you have like full catering there, you don't have to worry about food.
1: Ott teljes ellátást adnak, nem kell aggódni az étkezés miatt.
0: And if it's not raining for three days, you might even have like dry beds.
1: És hogyha három napig nem esik, akkor még meg is száradhatsz.
0: But it was when we were going up, it was like predicted that there will be rain even when we are climbing up to the cave.
1: De amikor mentünk fölfelé, az volt az előrejelzés, hogy még akkor is esni fog.
0: But fortunately, it was like sunny weather, and we reached the cave in very, very nice day.
1: De ennek ellenére végül is napos idő volt, és akkor így elérhettük a barlangot.
0: And then we had 2 days of relax inside the tent because we couldn't get out.
1: És akkor aztán 2 napot pihentettünk a sátorban, mert nem tudtunk kijönni.
2: Until they came out of their tent and went to the common tent because their tents were wet.
1: És mert hogy ő a közös sátorba kellett jöjjön, mert az övé ellázott. Nem könnyű ez így.
2: But it was very warm because there were 8 to 10 people stereo speaker in the night from both ways.
1: És nagyon meleg volt, és stereóban beszéltek 8-10 ember ott.
0: But I think it was kind of like really slowing down after the running up here and there, just sit down and enjoy the place.
1: És ez olyan volt, hogy egy lelassulás a rohangálás után ott és élvezni a helyet.
0: And by the blessing of Sri Dev Puriji, we couldn't reach Sri Dev Puriji's cave.
1: De Dev Puriji áldása következtében nem tudtuk elérni Dev Puriji barlangját.
0: So in the end, the whole group stayed at Alak Puriji's cave, and nobody went up to Dev Puriji's cave.
1: Végül is az egész csoport ott maradt Alak Puriji barlangjánál, és nem jutottunk föl Dev Puriji barlangjához.
0: So we are waiting for Avatar Puriji to go up, so we can join.
1: És akkor most arra várunk, hogy Avatar Puri fölmenjen, és akkor vele mehessünk, élvezhessünk. Én maradok Alak Puriji-nél.
2: We went halfway to Dev Puriji.
1: Félig följutottunk Dev Puriji-hoz.
2: Crossing 3 rivers where we almost lost our feet.
1: Átkeltünk 3 folyón, majdnem ott maradt a lábunk.
2: And then half of the group decided, yeah, too cold water. We have lunch here and we go back to the camp.
1: Akkor a csoport fele úgy döntött, hogy ez egy nagyon hideg, megebédelünk és visszamegyünk.
2: And the courageous ones continued not till Dev Puriji, halfway till Sahasrara.
1: És akkor a bátrak mentek csak tovább, nem egészen Dev Purujiig, hanem félig.
2: But they didn't manage to see many dharas, many water flows because it was frozen.
1: De nem tudtak látni sok vízesést, mert fagyottak voltak.
0: But what we managed is to take a drone up there.
1: Tudtunk vinni egy drónt magunkkal oda föl.
0: So there will be many nice pictures and videos coming, because when you are on the ground as a photographer, you have one sort of perspective.
1: És ilyen módon nagyon sok képünk és videónk lesz, mert hogyha lent vagy a földön, mint fényképész, az egy adott perspektíva.
0: But when you actually fly up with the drone and you see the whole valley, then you get the whole full view and full experience of where the cave actually is.
1: De a drónnal fel tudsz repülni, és akkor az onnan, abból a nézőpontból láthatod az egész völgyet.
0: So I'm very happy I could join this expedition.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhattam ehhez az expedícióhoz.
0: And I'm very, very grateful that I could also do the photo video seva during the journey.
1: És igen hálás vagyok, hogy a fotó és videó szévát végezhettem ezen az utazáson. De ő is néhány képen szerepel.
0: And going down is also when you go to a pilgrimage, it says that the true pilgrimage is when you are going back.
1: És mikor elmész egy zarándok útra, van egy olyan mondás, hogy az igazi zarándoklat az, amikor lejössz.
0: Because when you go somewhere, like people in Europe go to Santiago de Compostela in Spain.
1: Mert hogy amikor az emberek Európában elmennek valahova, például Santiago Compostelába, Spanyolországban,
0: they walk several hundred kilometers to reach the the church.
1: Akkor több száz kilométert gyalogolnak, hogy elérjék azt a templomot.
0: But while you go there, it's still like you have the motivation because the goal is ahead of you.
1: És amikor mész oda, akkor még előtted van a cél, tehát megvan a motivációd.
0: But not so many people then go back on foot.
1: De nem sok.
0: Another few months back to their home. They just fly.
1: Nem sok ember van közülük, aki visszafelé is gyalog jön, hanem repülőre ülnek.
2: So we both were also flying.
0: Yeah, so
1: mi mindketten repültünk, mondja Avatar Puri.
2: Not flying, we were.
0: So instead of walking down, we just got two mules.
1: És ahelyett, hogy sétáltunk volna lefelé, volt két összvér.
0: So by the grace of
2: the donkey, half donkey, half horse, not flying, but yeah.
1: Tehát az nem repült, mert az összvér az félig ló, félig szamár.
0: So by the grace
2: of us, because two of us broke ankles and he toes. So.
1: Hárman voltunk ilyenek, mert ketten eltörtük a bokánkat és egy valaki pedig a lábujját.
0: So by the grace of Sri Alakpuriji, we didn't have to walk on those broken legs.
1: És Alakpuriji kegyelme folytán nem kellett törött lábbal gyalogolnunk.
0: But we destroyed our thighs and butts.
1: Hanem így tönkretettük a fenekünket és a combunkat.
0: In the saddle.
1: A nyerekben.
0: Yeah, but it was really nice too. A nice extra experience just on the mule.
1: De ez egy különleges további tapasztalat volt az összvéren ülve.
2: And in Mana village, which is the first village or last village, whatever you want to call it.
1: A Mana faluban, ami az első vagy más nézőpontból az utolsó falu.
2: Because he's the double height of the mule itself.
1: Mert hogy ő kétszer olyan magas, mint az összvér.
2: When you come down, the shops, the roof of the shops are like this.
1: Amikor lefelé jössz, akkor ilyenek az üzletek tetői.
2: Sometimes left and sometimes right.
1: Néha jobbra, néha balra.
2: And the best was when he came to visit me to my room.
1: És a legjobb volt,
2: amikor Badrinath.
1: Badrinathban eljött engem meglátogatni a szobámba.
2: He was talking to me.
1: Beszélt hozzám.
2: And he turned around and started walking.
1: Akkor megfordult és elkezdett menni.
2: On the roof there was this beam.
1: Ott volt egy ilyen gerenda a plafonon.
2: It was here.
1: Ilyen magasságban.
2: For one second we heard doom and he was on the floor and we were like, "You okay?"
1: Egy pillanatban hallottuk ezt, hogy boom, és akkor már is a földön volt, és kérdeztük, hogy jól vagy.
2: So life is not perfect.
1: Nem tökéletes az élet.
2: Us short people have problem and tall people also have problem.
1: Az alacsony embereknek is megvan a maga baja, meg a magasoknak is.
2: Yeah.
0: It was just wood, fortunately.
1: Szerencsére fából volt.
2: He wanted concrete.
1: De ő betont akart.
0: So anyone who wants to experience these all things.
1: Aki ilyeneket meg akar tapasztalni.
0: Is very welcome to come.
1: Azt nagyon várjuk, hogy jöjjön.
2: And some of the boys were this story I will share off camera.
1: Ezt a történetet majd, ha már nem leszünk adásban, akkor mondom el.
0: Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai.

0: Bolaje Sri Deep Narayan Bhagwana Ki Jai, Sataguru Deva Ki, Madhav Krishna Bhagwana Ki.
1: And one of the good examples about what we do with our spiritual journey.
2: Egy jó példa, hogy mit csinálunk a spirituális utunkon.
1: Once upon a time.
2: Egyszer volt, egyszer hol nem volt.
1: There was two disciples.
2: Volt két tanítvány.
1: And Guruji said, I gave you both one candle, one lamp.
2: Guruji azt mondotta, adok mind a kettőtöknek egy-egy lámpát, egy gyertyát.
1: And protect it.
2: És ezt védjétek.
1: Don't let it go off.
2: Ne hagyjátok, hogy elaludjon.
1: So one of the disciples takes the lamp and goes to his room, closes all the windows, closes all the curtains.
2: Az egyik tanítvány az bemegy a szobájába, besötétít, behúzza a függönyöket.
1: Is it on?
2: Be van kapcsolva?
1: Should we wait? No? Okay. So, huh? Yeah, my voice is down. That voice has to go up.
2: Az volt
1: my
2: a baj,
1: voice,
2: hogy gyenge a hangom.
1: Then I will have. So, one of the disciples locked everything, no wind possible, sitting right next to it and protecting it.
2: Az egyik tanítvány az bezárt mindent, hogy semmi szellő ne jöhessen be, leült mellé és védte a lángot.
1: And it was a slightly stormy night, evening.
2: De volt egy viharos éjszaka.
1: So in that village the electricity was gone.
2: És akkor elment az áram a városban.
1: So he went with his lamp, still trying to protect it from every angle.
2: És akkor ezzel a kis mécsessel ment, és próbálta minden felől védeni.
1: And in that time there was no phone, so no torch.
2: Akkoriban még nem volt zseblámpa, meg telefonvilágító.
1: So he helped with that lamp to light all those how do you call lamps or lanterns.
2: És akkor azzal a lámpával világított.
1: And

0: If the wind was a little bit stronger or if the rain came, he saw some shelter and stood there and waited.
1: És akkor, hogyha erősebb volt a fény, akkor védelmezte.
0: And next day when he came back,
1: másnap, mikor visszament,
0: Gurudev called both of the disciples.
1: A Gurudeva hívta mind a két tanítványt.
0: The first one very excitedly came with the lamp. You see, Gurudev, I was protecting it the best.
1: Az egyik az nagyon izgatottan jött, hogy igen, nagyon jól védtem a fényt.
0: I didn't let the wind even touch it.
1: Nem hagytam, hogy a szellő is érintse.
0: Too many eyes in one sentence becomes what?
1: De túl sok én volt ebben a mondatban, mit jelent az?
0: Ego.
1: Az az ego.
0: It's me, myself and I.
1: Én.
0: So the second one came, Gurudev. I doesn't matter if the wind came, blew a little bit, I tried, but the main thing is with the lamp, share to everyone.
1: A második pedig jött, és azt mondtam, hogy igen, próbáltam védeni, de ezzel megosztottam mindenkivel a fényt.
0: And that is the main philosophy, that the divine light which Gurudev has given us in the form of the knowledge.
1: És ez a mi fő filozófiánk, amit Gurudeva megosztott velünk, hogy az az isteni fény, amit ő megosztott velünk.
0: In the form of our sadhanas, prayers, bhajans.
1: A sadhanánk, imáink, bhajanjaink képében.
0: It's not only for ourselves.
1: Ez nem csak a mi számunkra van.
0: It is for everyone.
1: Hanem mindenkiért.
0: So protecting the light and protecting the vision of Gurudev.
1: Tehát védelmezni Gurudeva fényét.
0: Doesn't just mean to hold it and store it and keep it for ourselves.
1: Ez nem azt jelenti, hogy bezárod és megtartod magadnak.
0: It means that the love and kindness, the karuna which Gurudev has taught us.
1: Ez azt jelenti, hogy ez a szeretet, ez a kedvesség, ez a karuna, amit Gurudeva tanított nekünk.
0: We implement it in our day-to-day life.
1: Alkalmazzuk a mindennapi életünkben.
0: And we share it with everyone.
1: És megosztjuk mindenkivel.
0: Aba sopadiya is jeevan ka sab bhar tumhare haathon mein. Then the second line we miss. Ye jeet bhi tumhari, ye haar bhi tumhara.
1: Akkor ez most a második sor.
0: If something nice is happening, yes, very good, thank you, it's all me.
1: És hogyha valami jó történik, azt mondod, hogy köszönöm, ez az enyém.
0: Something bad happens, oh God, why did you do this to me?
1: Akkor, hogyha meg rossz történik, azt mondod, Istenem, miért tetted ezt velem?
0: We are even partial with them.
1: És nem is vagyunk, nem is vállalunk közösséget vele.
0: We make deals with them.
1: És akkor próbálunk üzletet kötni vele.
0: Oh Bhagavan, if I pass in my exam, I will offer you 1 kilo of sweets.
1: Hanem azt mondjuk, hogyha átmegyek a vizsgán, Bhagavan, akkor adok egy kilónyi édességet.
0: Come to us, Gurudev, please get us transferred here, get me a job here, do this, do that. It's not a transactional relationship.
1: És hogy megkapjam ezt meg azt az állást, de valójában ez nem egy ilyen csere kapcsolat.
0: Ja, bhakte va bhagavane, where there is bhaktas, there the God resides.
1: Hanem ahol bakták vannak, ott tartózkodik Bhagavan, az Isten.
0: But to become a bhakta, you need to be bhaktimayi, which means you need to have bhakti.
1: De ahhoz, hogy bakta legyél, ahhoz az kell, hogy bhakti legyen benned.
0: It can be bhakti, it can be seva, it can be anything. Everything is sakam or nishkam.
1: Lehet bhakti, lehet seva, de minden lehet nishkam meg sakam.
0: So even the dedication, the devotion, the shraddha that we hold towards the parampara, towards the god and goddesses.
1: Ez az odaadás is, amit a paramparánk iránt, az Istenek, Istennőnk iránt tanúsítunk.
0: Should be because it is helping us grow and it is helping us develop in our spiritual life.
1: Azért legyen, hogy segítsen növekedni számunkra, előre haladni a spirituális utunkon.
0: Yes, we all came to Gurudev, we all came here because we wanted something deeper in our life.
1: Azért jöttünk mindannyian Gurudevához, mert valami mélyebbre vágytunk az életünkben.
0: The Gurudev is not the torchlight. He is not the light itself. It's from darkness to light. He is the one who shows us the light, but the one who has to walk the path is at the end of the day still us.
1: Ha ő az, aki a sötétségből a fénybe vezet, megmutatja számunkra az utat.
0: With what? With our viveka.
1: De mi nekünk kell azon haladni, mivel a vivékával?
0: With purity, with bhava in our hearts.
1: Tisztasággal, bhávával a szívünkben.
0: Samanata and samarasta, to be seeing everyone equally.
1: És mindenkit egyenlően nézni.
0: Sadbhavana, to have the same feelings towards living or non-living organisms.
1: Ugyan olyan érzéssel az élő és nem élő létezők iránt.
0: Nature is also getting hurt.
1: Sértjük, bántjuk a természetet.
0: Not only human beings and animals.
1: Ne csak a emberi lények és az állatok iránt legyünk könyörületesek.
0: Whatever we show, whatever we give, that is what we are going to get.
1: Ám mindaz, amit adunk, mutatunk, azt visszakapjuk.
0: Unfortunately, we would like to also pray to Gurudev for the peace today again. There was another flash flood in Nepal.
1: Sajnos most megint a békéért kell imádkoznunk, mert Nepálban megint volt egy villámárvíz.
0: We are cruel to the nature. Nature will show us back its true colors.
1: Mi rosszul bánunk a természettel, és akkor válaszképpen a természet kimutatja a fogafehérjét.
0: We take it for granted.
1: Mi adottnak vesszük ezt.
0: Because we have everything.
1: Mert mindenünk megvan.
0: We have everything that we need. We may not have everything that we want.
1: Megvan mindenünk, amire szükségünk van. Lehet, hogy nincs mindenünk meg, amit szeretnénk.
0: But that is the job of our viveka, to distinguish between wanting and needing.
1: Ám a viveka munkája az, hogy különbséget tegyünk a szükségletek és a vágyak között.
0: Doesn't matter if it's in our day-to-day life, doesn't matter if it's in the nature, we always should see if it's necessary for us, if it's needed for us, well and good. But if it's something that we are wanting, it can be compromised on.
1: Lehet, akármiről is van szó, a mindennapi életünkből, vagy bármiről, hanem mindig el kell gondolkoznunk azon, hogy erre most szükségünk van, vagy csak akarjuk, mert amit akarunk, lehet, hogy abból le kell adnunk.
0: But vairagya, vairagya will only come when we understand that everything is just illusion.
1: De a vairagya akkor tud beállni, hogyha megértjük, hogy minden csak illúzió.
0: This I who we think, me, Avatarpuri, monk, whatever titles you are giving, that is just on the superficial level.
1: Hanem, hogy ez az én, akinek gondolod magad, például ez az avatarpuri, ez a szerzetes, ezek a címek, ez mind csak a felszínen van.
0: But truly, that Atman is only the one which is observing.
1: Hanem valójában az én, az Atma, a megfigyelő.
0: Karmanyeva dikaraste ma faleshu kadachanaha. In the Gita, Bhagavan Shri Krishna says, do your karmas, do not be worried about the fruits.
1: A Gítában Krishna azt mondja, tedd a karmádat, és ne aggódj a gyümölcsei miatt.
0: But us Kali Yugis, we say, Bhagavan, you give us the fruits and do not worry about our actions.
1: Ám mi Kali Yugik pedig azt mondjuk, hogy Bhagavan, add csak ide a gyümölcsöket, és ne aggódj amiatt, amit teszünk.
0: We all have our individual duties to follow.
1: Mindannyiunknak megvan a saját feladatunk, kötelességünk egyénileg.
0: And every action, everything that we do, we will get back.
1: Ám minden cselekedet, amit teszünk, minden akció, azt visszakapjuk.
0: We do good, we will get in abundance good back.
1: Hogyha jót teszünk, akkor sok jót kapunk vissza.
0: And sometimes we think we will do everything very bad, and then we will die and all will be gone.
1: És néha azt gondoljuk, hogy akkor most nagyon sok rosszat tettünk, akkor meghalunk és vége.
0: Then what do we say?
1: Mit mondunk?
0: Dana daulat khajana sab yahi reh jave re, saath kuch nahi jave re. Money, land, property, everything will stay back. Nothing will go back. Not even our clothes, nothing will go.
1: A pénzed, a földed, minden tulajdonod itt marad. Sem a ruha, sem még a tested sem megy veled.
0: And then according to our karmas, yama ki maar pade kaun chudave re. When yama will start hitting us, then who will be there to protect us? Guru samajave re. Cheta cheta jiva gyani.
1: És amikor majd yama elkezd téged ütni a karmát szerint, akkor ki lesz ott, aki majd védelmez?
0: Wake up, arise.
1: Ébredj fel, kelj fel.
0: We have slept enough.
1: Eleget aludtál már.
0: And now it's time for us to arise and to awake.
1: Ideje fölkelni, ébredni.
0: Our eyes are open.
1: Nyitva van a szemünk.
0: But innerly we are closed.
1: De belül mégis csukva.
0: We can see, we can feel, we can observe, we can understand.
1: Látunk, érzünk, megértünk.
0: But we may be sitting on the table, on our phones, sitting with people. The food is going. We are not even aware about what we are chewing sometimes. We are too busy on other things.
1: Lehet, hogy ott ülünk az asztalnál, és több emberrel együtt ülünk az asztalnál, de mégis a telefonunkban mélyedünk, és még az annak se vagyunk tudatában, hogy mit rágcsálunk.
0: There are so many things which can be noticed around us.
1: Sok minden van, amit észrevehetnénk magunk körül.
0: But most of the time our mind is too cluttered to see or observe anything because we are too busy in our minds with non-essential informations.
1: De az idő legnagyobb részében az a baj, hogy túl sok szükségtelen dolgot forgatunk a fejünkben.
0: So when non-necessary things are filled in our mind, then we do what?
1: És hogyha ilyen szükségtelen dolgok töltik meg az elménket, mit teszünk?
0: We chant our mantra.
1: Akkor a mantránkat zengetjük.
0: What does our mantra do?
1: És az mit tesz?
0: Brings us peace.
1: Békét hoz számunkra.
0: Brings us contentment, santosha.
1: Megelégedettséget, santósát.
0: And brings us back into the reality of our inner growth.
1: Visszahoz minket a valóságunkba, a belső növekedéshez.
0: It's like the fog on the glass, and when we do our mala, then that glass is clean again.
1: Ez olyan dolog, mintha bepárásodott a szélvédő, és akkor azt letisztítjuk.
0: Every action is creating another layer of dust on that mirror.
1: Minden egyes cselekedet, ez egy újabb porréteget okoz.
0: But Guru Kripa hi kevalam. Shishyake ananda mangalam. When the Guru's blessing is there, then the disciple is not only in ananda, but in paramananda. Not in bliss, but in ultimate bliss.
1: Amikor a Guru áldása jelen van, akkor a tanítvány nem csak hogy ánandában van, hanem paramanandában, ami a legmagasabb szintű boldogság.
0: And once we accept Gurudev as our Guru,
1: és mikor elfogadjuk Gurudevát a gurunként,
0: it is not anymore our responsibility to take care of us.
1: Akkor már nem a mi dolgunk, hogy vigyázzunk magunkra.
0: It is their responsibility for good, bad, whatever. It's in his hands. Let him deal with it.
1: Az ő felelőssége mindaz a rossz meg a jó, ami történik, hadd törődjön ő ezzel.
0: When nothing is ours,
1: semmi nem a miénk,
0: when we can't possess anything,
1: semmit nem tulajdonolhatunk.
0: When everything is nashvar, which means which will perish one day.
1: Ez azt minden elmúlik egy nap.
0: And why do we get so easily attached to it?
1: Akkor miért ragaszkodunk hozzá olyan könnyedén?
0: Because we can't keep our inner self free and vacant for other things.
1: Mert nem tudjuk ébren tartani a belső énünket és látni a más dolgokat.
0: Jealousy, ego, envy, greed, this all gives us certain fulfillment in that empty space which should be filled with something else.
1: Ebben az üres térben a féltékenység, a harag és a kapzsiság az bizonyos fajta megelégedettséget ad, ám ezt az üres teret valójában valami mással kellene betöltsük.
0: Siddhananda rupa, Shivoham, Shivoham. So we are Shivoham.
1: Mi Shivoham vagyunk.
0: If Brahma, Vishnu, Mahesh, unhone bhi guru kiya hai, when The incarnation, Ramakrishna se kona bade usne bhi guru ki. When Bhagwan Ram and Krishna incarnated and they needed a guru in their human birth, then we human beings, we are blessed to be having a guru like our Gurudev.
1: Mikor Brahma, Vishnu és Mahesh és a nagy inkarnáció, Ráma és Krishna és nekik is szükségük volt gurura, akkor mi áldottak vagyunk, hogy nekünk gurunk van.
0: Many times people are searching for a true master for not only years but sometimes lives.
1: Sokszor az emberek nem hogy éveken keresztül, hanem életeken keresztül keresik az igazi mestert.
0: And still they are not blessed enough to be blessed with a true sadguru.
1: De mégsem annyira áldottak, hogy megtalálják az igazi sadgurut.
0: So imagine how good karmas we had in our past life that we have Gurudev.
1: Akkor most képzeld el, hogy az elmúlt életeinkből nekünk milyen jó karmáink voltak, hogy megtalálhattuk Gurudevát.
0: And we think we found him, we found our master.
1: És azt gondoljuk, hogy mi találtuk meg a mesterünket.
0: Nah, it's all his divine lila. He came here and found all of you.
1: De ez nem így van, hanem ez mind az ő isteni lilája, ő talált meg minket.
0: Seeing the external outer world, seeing your colleagues, seeing what they go through, then you see, oh, okay, my life is much peaceful.
1: És akkor, hogyha ezt így látod, akkor sokkal békésebbnek tűnik az élet.
0: Why? Because we all are filled with the juice of Guru Bhakti.
1: Mert akkor eltölt minket a Gurudeva édessége.
0: What do we say? Bhakti, Shakti, Vairagya Pradan Karo. Give me Bhakti, give me Shakti, strength. Give me Vairagya.
1: Adj nekem Bhaktit, Shaktit, Vairagyát. Erre van szükségünk.
0: When we have pure Bhakti, Shakti automatically comes.
1: Hogyha tiszta a Bhaktiunk, akkor automatikusan jön a Shakti is.
0: And when we have Bhakti and Shakti, Vairagya will come.
1: És amikor a Bhakti meg a Shakti ott van, akkor eljön a Vairagya is.
0: Again reminding you, Vairagya doesn't mean you need to sit in Nalapurji cave and meditate.
1: Megint emlékeztetlek benneteket, a Vairagya az nem azt jelenti, hogy ott ülsz Alakpurudzsi barlangjában és meditálsz.
0: You should meditate, but not, I mean, not doing years and years of tapasya without anything. That's not necessary in this Kali Yuga.
1: Meditáljál természetesen, de nem arról van szó, nem az a feladat itt a Kali Yugában, hogy ott üljél éveken keresztül.
0: Because that this human body is not capable of doing anymore.
1: Mert ez az emberi test erre már nem képes.
0: Kalendish, with time and space, the body, the human life, the species, everything gets slowly, slowly extinct or changed. That is the prakriti change.
1: Ez a prakriti, a változás, a természet, az idő és a tér műve.
0: Nothing is permanent.
1: Semmi nem állandó.
0: And that is what the Gurudev is reminding us every day.
1: Erre emlékeztet minket Gurudev nap mint nap.

0: O ignorant ones.
1: Ó, tudatlanok.
0: We are all ignorant.
1: Mindannyian tudatlanok.
0: Stupid.
1: Nem hívnak minket hülyének.
0: They call us ignorant jivas.
1: Hanem tudatlan jivának neveznek.
0: It's the same thing.
1: Ugyanarról van szó.
0: Just better way of expressing ourselves.
1: Így jobban fejezhetjük ki magunkat.
0: So they are trying to explain us.
1: Így próbáljuk megmagyarázni.
0: But that's the problem with us humans.
1: De ez a baj velünk emberekkel.
0: Doesn't matter how much the guru will explain. At the end of the day, the one who has to implement it, the one who has to understand it and to live by it is us.
1: Bármennyire is igyekszik a guru megmagyarázni, hanem végül magunknak kell megcselekedni, magunknak kell megérteni, magunknak kell átélni.
0: But one good thing about the guru.
1: Egy jó dolog a guruval kapcsolatban.
0: They won't give up on us.
1: Hogy soha nem adják fel.
0: We can go and smash the head on the same wall 100 times and not understand, but still 101 time he will again explain us.
1: Százszor is beleverheted a fejed a falba, de 101-szer is elmagyarázza neked.
0: Because that is the sankalpa he and we both of us took the day we got mantra diksha.
1: Hanem, mert hogy ez az a szankalpa, mert mi is hoztunk egy szankalpát a mantra diksha alkalmából, meg ő is hozott egy szankalpát ugyanakkor.
0: Feels good, my freedom.
1: Jó, most így, hogy megszabadultam.
0: So, when we took sankalpa, we gave our loyalty, we gave our devotion to him.
1: Odaadtuk az odaadásunkat neki.
0: And he took us and put us, we are like this beads of the Rudraksh, which he just kept on adding and adding on his mala.
1: És mi pedig olyanok vagyunk, mint ezek a Rudraksh szemek a málán, egyre több lesz.
0: And every time he chants his mantra, it's one of his disciples who is fixing the screws.
1: És akkor, amikor ő a máláját gyakorolja, akkor mindig átmegy egy tanítványon, és valamit megjavít rajta.
0: And we all bhaktas are like my car.
1: És a bakták, mi bakták olyanok vagyunk, mint az én autóm.
0: Every day some screws get lost.
1: Mindig elveszik belőle valami csavar.
0: Finally, the mechanic repaired the car today. It came out of service center. It was driven 50 kilometers and gearbox again failed. So,
1: kijött az autószerelőtől, alig ment 50 kilométert, megint elromlott a sebváltó.
0: So then the car has to go again to mechanic to tighten.
1: Akkor megint meg kellett húzni a csavart a szerelőnek.
0: So knowingly or unknowingly, we may say today I called Agnidevi to see Swamiji. We thought he would be. They said he's sleeping, and he was like this, sitting like this, sleeping. We think he's sleeping, but what is he doing inside? How much he's working? That only he knows.
1: Most amikor fölhívtuk Gurudevát, Agnidevi azt mondta, hogy Swamiji alszik, és látsz, úgy nézett ki, mintha aludna. Mi azt gondoljuk, hogy alszik, de mi minden az, ami belül történik.
0: And even in the sleep of the yogis of the great Mahapurushas, they are also in which state? Svapna, Sushupti, or Jagrat, which one?
1: Amikor ezek a nagy mahapurusák alszanak is, akkor melyik tudatállapotban is vannak ezek közül?
0: Even in their svapna, they are Jagrat.
1: A svapnában is Jagratban vannak.
0: So they are always in that state which we can't even come near.
1: Olyan állapotban vannak akkor is, amit mi még csak meg se tudunk közelíteni.
0: We can when there is purity.
1: Lehetséges, ha jelen van a tisztaság.
0: We can when we remove all the obstacles which are stopping us.
1: Lehetséges, hogyha eltávolítjuk az összes akadályt, ami visszatart.
0: And we can when we have pure bhakti and devotion towards our master.
1: És lehetséges, hogyha megvan bennünk a tiszta bhakti odaadás a mesterünk iránt.
0: Then all the blockages are unblocked.
1: Akkor minden akadály eltűnik.
0: All the boulders which are like mountains, Gurudev shrinks it for us like a small pebble.

0: azokat a sziklák, amik akkorának tűnnek, mint egy hatalmas hegy, kapcs nagyságúra csökkenti le Gurudeva.
1: We are served everything on the plate.
0: Minden ott van a tányérunkon.
1: But he's not going to feed us with a spoon. We have to feed ourselves.
0: De nem etett meg minket, nem tömi a szánkba a kanállal, legalább magunknak kell enni.
1: So that love is never ending, everlasting.
0: Soha nem ér véget az a szeretet.
1: Gurudev's physical body may be in India, but his inner body is always within us.
0: Gurudev fizikai teste esetleg Indiában van, de a belső teste az mindig velünk van.
1: Everlasting, omnipresent.
0: Ez örökké tartó és mindenhol jelen való.
1: That Guru Tattva is within each and every one of us.
0: Ez a Guru Tattva mindannyiunkban ott van.
1: There is no separation between the Guru and disciple.
0: Nincsen elválasztottság a guru és a tanítvány között.
1: The car can't drive without petrol.
0: A autó nem megy.
1: Or gas, or nowadays Tesla electricity,
0: benzin, whatever. Vagy valamilyen más üzemanyag, például Tesla elektromosság nélkül.
1: So the car is us, but without that energy, it's impossible. So that energy source is good there.
0: Ott van az autó, de az üzemanyag nélkül nem tud menni, és ez az energiaforrás számunkra Gurudeva.
1: And the best part is, sometimes our monkey mind decides that we want to defer our path.
0: És a legjobb dolog pedig az, hogy néha a majom elménk úgy dönt, hogy mi letérünk az útról.
1: Even after leaving, after years, if you come back to Gurudev, he will say, come here, my dear.
0: És akkor, hogyha évek múlva is visszatérünk, akkor Gurudeva azt mondja, gyere kedvesem.
1: Because he knows that we are ignorant, we may do mistakes, we may differ from our paths. But he also knows that at the end of the day, when the child gets lost, at the end of the day he has to come back home.
0: Tudja azt, hogy mi tudatlanok vagyunk, tudja azt, hogy néha letérünk az útról, de azt is tudja, hogy mint a gyerek, aki ide-oda elmászkál, végül majd hazatér.
1: He will not force us.
0: Nem erőltet minket.
1: But he will be patiently waiting for us.
0: Hanem türelmesen megvár.
1: So any state, any time, anywhere, close your eyes, think of him, he will be there.
0: Bármilyen állapotban, bárhol, bármikor, hogyha becsukod a szemed és rágondolsz, ott van.
1: Ask him from within with a pure heart what you want. You will get the answers in one way or another way.
0: Belül, tiszta szívvel kérdezd tőle, amit akarsz, és ott lesz a válasz, így vagy úgy.
1: But for that, pure devotion, surrenderness, and acceptance is necessary.
0: Ehhez szükséges a tiszta odaadás, az elfogadás, és az önátadás.
1: That's a problem. That's why I like clocks in front, otherwise you forget what time it is.
0: Ez a baj, hogyha itt előttem van az óra, hogy akkor most látom, hány óra van.
1: So just reminding, don't keep the lamp and protect it for yourselves in your room, but spread it.
0: Tehát akkor emlékeztetlek benneteket, a fényt azt ne zárd be a szobába, hanem hagyd, hogy terjedjen.
1: Share your love, share your wisdom.
0: Oszd meg a szeretetet, a bölcsességedet.
1: And spread that divine light of Gurudev and Mahaprabhuji.
0: És terjeszt Gurudeva Mahaprabhuji isteni fényét.
1: Sharing is caring.
0: Ez szójáték, sharing is caring, azt jelenti, hogy a megosztás az védelmezés.
1: That's why I was coughing so much.
0: Ezért köhögtem olyan sokat.
1: Arti? Svasti vrajabhyam paribhalayantam nyayena margena mahin mahisha Gobrahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai.

két kör lesz, az első az isteneknek, istennőknek, jobbra, balra, föl és le, és a második kört vegyük majd magunkhoz a fényből. Most. Először az összes iránynak fölajánljuk.

0: words with our love, our humbleness, so automatically that karma will dissolve.
1: A kemény szavakat szeretettel tudjuk feloldani, az feloldja a karmát.
0: And so this 64 kriyas.
1: Tehát ez a 64 kriya.
0: They are different kriyas.
1: Különböző kriyák.
0: But that only that disciple can learn and keep.
1: Csak az a tanítvány tudja megtanulni, megtartani.
0: But observe.

0: And whom to give and whom not to give.
1: Kinek adni oda, kinek nem.
0: Sometimes they will not give you further.
1: Néha nem adják tovább.
0: Then it's lost forever.
1: Örökre elveszik.
0: It will last forever.
1: Örökre elveszik.
0: But not to give to anyogya.
1: De nem adni olyan személynek.
0: Anyogya, yogya, anyogya.
1: Anyogya vagy yogya.
0: That call kanishtha.
1: Így hívják.
0: That if you give to someone's hand,
1: hogyha valakinek a kezébe adod,
0: you don't know how it will be you, for what they will use it.
1: Mire használja, nem tudod.
0: It is said the person who made this atom,
1: aki az atomot felfedezte,
0: who created this atom, and then this person came to know,
1: nem tudta,
0: this atom will become a biggest problems.
1: Hogy ez a legnagyobb problémává válik.
0: And I don't know if it's true or not, but he said that person who created atoms, he suicide himself.
1: Nem tudom igaz-e, de ő megölte aztán egymást, magát, öngyilkos lett.
0: And this we know what is happening now?
1: Látjátok, mi történik most?
0: Yes, that was.
1: Ez volt.
0: So, there is atom in the consciousness of the master for something good.
1: A mester tudatában benne van, hogy valami jó.
0: So I have in my hand something very good.
1: A kezemben van valami nagyon jó.
0: But it's a knife.
1: De kés.
0: For some good things. And I give it to the other's hand and I die.
1: Odaadom valaki másnak.
0: Now you don't know how this person will use that knife.
1: És nem tudod, hogy az a másik mire használja majd a kést.
0: And that will go karma to that master person.
1: De az annak visszamegy a karma.
0: Therefore, before you give your word,
1: tehát mielőtt a szavadat adod,
0: your instructions,
1: utasítást adsz,
0: your anything,
1: bármi,
0: all, sorry, everything, carefully you give to your successors.
1: Gondosan add át.
0: And who is your successor?
1: A utódodnak.
0: Your children.
1: Ki az utódod, a gyermeked?
0: Or your disciple.
1: Vagy a tanítványod.
0: So sometimes you do everything, but it still your child will not follow you.
1: Néha minden megteszel, mégse követ a gyermeked.
0: Like the king Kans.
1: Mint Kans király.
0: The Kans, his father was the king also.
1: Apja is király volt.
0: And still king is there. And his son, Kans, he was like a Rakshasa.
1: A fia Kans olyan volt, mint egy Rakshasa.
0: He was the uncle of the Krishna.
1: Krishna nagybátyja volt.
0: And Krishna took incarnation because of the Kans to destroy.
1: És Krishna azért inkarnálódott, hogy
0: elpusztítsa. And how much Krishna had to suffer.
1: Elpusztítsa Kansot. Krishna.
0: And how much Krishna's mother had suffered.
1: Krishna szenvedni kellett, de mennyit szenvedett Krishna anyja?
0: Krishna's father suffered.
1: Krishna apja szenvedett.
0: That mother, how much she suffered, you know that?
1: Tudjátok, mennyit szenvedett az az anya?
0: This all was the counted each and every step.
1: Minden egyes lépés.
0: Then Krishna came.
1: Minden egyes lépés számított, aztán jött Krishna.
0: And so the Kans said to his father.
1: Azt mondja Kans az apjának.
0: Because some of his friends.
1: Mert némi barátai.
0: Said, you are like a king. Your father is just like some holy saint.
1: Azt mondták, hogy te vagy olyan, mint a király, az apád olyan, mint egy szent.
0: You are the best. As a king.
1: Te vagy a legjobb király.
0: So he comes from a battle.
1: Csatába ment.
0: And goes directly to his father.
1: Visszajött, egyenesen az apjához ment.
0: And say, father.
1: Azt mondja, apám.
0: You give me the crown.
1: Add át a koronád.
0: Or should I take it?
1: Vagy elvegyem.
0: He was ready to kill his father. To take the crown of the king.
1: Kész volt arra, hogy elvegye a király koronáját.
0: And like these people are nowadays.
1: Ilyenek ma az emberek.
0: They tell children.

0: They are only 20 years or 25, 30 years.
1: A gyermek, hogyha csak 20-25 éves.
0: And they tell the parents.
1: Azt mondja a szülőnek.
0: Please sign.
1: Kérlek, írd alá.
0: All property on my name is my.
1: A írasd az én nevemre minden tulajdonod.
0: Yes.
1: Igen.
0: Okay, you gave me birth, that's all. But now it's my property.
1: De most már ez az én tulajdonom lesz.
0: I will do as I like.
1: Azt teszem, amit
0: you
1: akarok.
0: You know how many elderly people are suffering in this Kali Yuga.
1: Mennyi öreg ember szenved ebben a Kali Yugában?
0: The son, he want to do good for his parents, but his wife comes in such a person, said, me or your parents.
1: A fiú jót akar a szüleinek, de a feleség meg azt mondja, én vagy a szüleid.
0: Now this poor boy.
1: Szegény fiú.
0: Is both side.
1: Mindkét a két oldal között van.
0: I love her, and I will go this way.
1: Vagy erre, vagy arra, mindkettőt szeretem.
0: But I love my parents. Then, where I am, so you know these boys, this man, these boys sitting there, it's not easy for this man who is sitting on the staircase, on the steps.
1: Nem könnyű annak az embernek.
0: Yeah. Or maybe this girl.
1: Vagy egy nőnek.
0: The boy said to this girl, either go there or this.
1: Azt mondja a fiú a lánynak, hogy vagy ők, vagy én.
0: She said, I left my house.
1: Azt mondja, elhagytam a házamat.
0: I left my parents.
1: Elhagytam a szüleimet.
0: I gave my whole myself. I gave it to you.
1: Egész valómat átadtam neked.
0: And now you tell me go out.
1: És azt mondod, hogy most menjek el.
0: Where will I go?
1: Hova?
0: Emotionally, innerly,
1: érzelmileg belül,
0: you don't know what means about this girl. Newly married, and boy said, I don't like you, go away.
1: És akkor most nem tudod, hogy mi ez
0: this situation are there.
1: Lánynak, aki most házasodott, és a fiú azt mondja, menjél.
0: And there are other some.
1: Ilyen helyzetek vannak.
0: When one girl comes married in that house.
1: És a másik helyzet, mikor jön a lány,
0: she is so holy soul.
1: Olyan szent a lelke.
0: The whole house and families of that where this girl is married and came, it became so prosperous and happy and joy and light and everything. One girl who came there.
1: Egyetlen lány miatt, aki jön, az egész ház az fejlődni fog, és boldogok lesznek.
0: That's we call a Lakshmi.
1: Ez a Lakshmi.
0: Yes. Lakshmi is faithful.
1: Lakshmi hűséges.
0: Lakshmi doesn't go left and right and here.
1: Nem megy el.
0: There are many Lakshmi sitting here.
1: Itt sok Lakshmi ül.
0: And I see sometimes in meditation what they are doing.
1: Néha látom.
0: This is it. I gave the name Lakshmi, but still she didn't understand.
1: A Lakshmi nevet adtam, de még mindig nem érti.
0: So you are all women, as a woman, you are all Lakshmis.
1: Ti nők mind Lakshmik vagytok.
0: Lakshmi means not money.
1: A Lakshmi nem a pénzt jelenti.
0: But Lakshmi means the happiness, joy, spirituality, peace, harmony, love, everything.
1: Hanem a Lakshmi, a spiritualitás, a boldogság, a harmónia, a béke, mindez.
0: That boy who marry her.
1: Az a fiú, aki hozzá megy.
0: That boy becomes so happy.
1: Olyan boldog lesz.
0: Makes the whole family higher.
1: És az egész család boldog lesz.
0: Similarly, or a disciple.
1: Vagy egy tanítvány.
0: Your master will say, my tapasya, my sadhana is now completed.
1: És azt mondja akkor a mester a tapasya.
0: And that disciple will say, my life is now the last life of this creations. I'm in the moksha in divine.
1: A mester azt mondja a szádanám célt ért, a tanítvány azt mondja, hogy én elérem
0: so you have both side.
1: Mindkét oldal.
0: Doesn't matter you marry or you don't marry.
1: Nem számít, hogy megházad.
0: Nobody force you.
1: Sőt, vagy sem, mindkét
0: but
1: oldal.
0: But don't hang somewhere.
1: De ne függjél a kettő között.
0: Yeah. Then we'll

0: becoming pigeon.
1: Mert akkor levágnak.
0: Hanging somewhere.
1: Ami ott függ.
0: That's it. So this is how we say it in about the chakras.
1: A csakrákban.
0: And so there are the different chakras in the body.
1: Különböző csakrák vannak a testben.
0: And in our body there is the devas.
1: A testünkben dévák van.
0: Not only your soul.
1: Nem csak a lelked.
0: In your one atom.
1: Minden atomodban.
0: There is billions of divine souls again.
1: Billió, milliárdnyi isteni lélek van.
0: Just understand your body.
1: Csak értsd meg a tested.
0: What is within you?
1: Mi van benned?
0: Within you is the ocean of the immortality.
1: Benned van a
0: immortality.
1: A óceánja a halhatatlanságnak.
0: Within you is the fountain of the joy.
1: Az öröm szökőkútja van benned.
0: Within you is immortality.
1: Benned van a halhatatlanság. Béke.
0: So in the navel, that seed of it is in the navel.
1: A mag a köldökben van.
0: And there is the heart of the mother here in the your navel.
1: Az anya szíve a köldöködben van.
0: The more pain has a mother than the father.
1: Az anyának jobban fáj, mint az apának.
0: Of course, father will also cry when you die.
1: Az apa is sír, ha meghalsz.
0: But mother feels that time the pain in her womb.
1: De az anya
0: my child died.
1: Érzi akkor a fájdalmat a méhében, hogy meghalt a gyermekem.
0: We are humans, we should understand this.

0: feel the breath from the beginning of the nostril, left nostril, till the center of the chest, and then further into the whole lungs, the whole diaphragm.
1: Érezd a légzést először a bal orrjuktól, a mellkas közepéig, az egész tüdőbe, a rekeszizomig.

0: be aware of the breath. You should know that you are inhaling and exhaling with the left nostril, the prana.
1: Légy tudatában a légzésnek, tudd, hogy bal orjárattal be- és kilélegzel, prana.

0: Now place the hand on the knee.
1: Tedd a kezed a térdedre.
0: And deep inhale and exhale two times, three times.
1: Két-három mély be- és kilégzés.
0: And relax.
1: És lazíts.
0: Always observe the breath.
1: Mindig figyeld a légzést.

0: Feel your breath ascending and descending. Breath awareness between navel and throat or the nostrils.
1: Érezd az emelkedő és süllyedő légzés tudatot a köldök és a torok vagy az orjáratok között.

0: And now place the hand on the knee. Be aware of the Bija mantra.
1: Tedd a kezed a térdedre, figyeld a Bija mantrát.

0: Now make Ujjayi Mudra. The chin press towards the chest.
1: Ujjayi Mudra, az álladat nyom neki a mellkasnak.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Inhale through both nostrils.
1: Belégzés mindkét orjáraton.
0: And exhale through the mouth slowly. Don't make too much noise.
1: Lassú kilégzés a szájon, kevés zajjal.

0: Breath in.
1: Belégzés.
0: And out.
1: Kilégzés.
0: From the navel to Agya Chakra, and from Agya Chakra to the navel.
1: Köldöktől Agya Chakráig, Agya Chakrától köldökig.

0: Likewise, go ahead, of course, no sound of the breath. What I made, it was only demonstration.
1: Így folytasd, a légzésednek ne legyen hangja, én csak bemutattam.

0: from the navel to the Ajna Chakra, middle of the eyebrow center, and from the Ajna Chakra to Manipur Chakra.
1: Köldöktől az Ajna Chakráig, a szemöldök központig, és Ajna Chakrától Manipur Chakráig.

0: Now release the Jalandhar Banda.
1: Old ki a Jalandhar Bandát.
0: Head straight.
1: Emeld fel a fejed.
0: And deep inhale to the nostrils and exhale to the mouth.
1: Mély belégzés az orrjáratokon, kilégzés a szájon.
0: Feel the fresh air going through the nostrils.
1: Érezd, hogy friss levegő megy be az orrjáratokon.
0: And when you exhale, you feel the warm on your lower lip.
1: Kilégzéskor érezd a meleget az alsó ajkadon.
0: Keep your body relaxed.
1: Test laza.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd a könyököd.
0: Relax your shoulders.
1: Lazítsd válladat.
0: And feel the prana between Manipur and Agya Chakra.
1: És érezd a pránát Manipur és Agya Chakrák között.
0: The physical form of the pranayam is strengthening all the organs, our health, and supplies the maximum quantity of the oxygen.
1: Pranayam fizikai formája ellátja minden szervünket, javítja az egészségünket, és maximális oxigénnel lát el bennünket.
0: Inhale through the nostrils and exhale to the mouth. When you inhale, then you feel fresh, cool air flowing through the nostrils and from the Agya Chakra till Manipur. And while exhaling from Manipur to Agya Chakra and exhaling through the mouth, you feel warm air on the lower lip.
1: Belégzés az orron, kilégzés a szájon. Belégzésre érzed, hogy a friss, hideg levegő eljut az orrjárataitól a Manipur csakráig. Kilégzésre a meleg a Manipur csakrától az alsó ajkakig.

0: उज्जाय प्राणायाम, स्टील योर हेड इज स्ट्रेट,
1: a fejed még mindig egyenes,
0: eyes are closed, body straight upright and relaxed.
1: Szemed lehunyva, a test egyenes és laza.
0: You are inhaling through the nostrils and exhaling through the mouth.
1: Az orjáratokon lélegzel be, és a szádon át ki.
0: Breath, little deeper than normal breath.
1: A légzés kissé mélyebb, mint a normál légzés.
0: Ascending and descending breath between navel and eyebrow center, from Agya to Manipur, from Manipur to Agya.
1: Emelkedő és süllyedő légzés tudat a köldök és a szemöldök központ között, Manipurtól Agyáig, Ágiától Manipúrig.
0: And the prana is spreading in the whole body, supplied in the whole body, to the every organs, every muscles, every system of the body.
1: Prana eljut az egész testbe, minden szervhez és az egész testi rendszerhez.
0: This kind of pranayama leads us to the sahaj samadhi.
1: Ez a pranayama a sahaj samadhihoz visz minket.
0: Spontaneous coming to the samadhi, that's a temporary.
1: Spontán jutunk samadhihoz, ami átmeneti.
0: Vrittis are very calm and your mind is peaceful and you feel very deep within thyself, one with thyself.
1: A vrittik elnyugszanak, az elme békés, békében vagy önmagaddal, egy önmagaddal.
0: Body is like a vessel, like a pot.
1: Test olyan, mint egy tároló, edény.
0: And mind is like water.
1: Az elme olyan, mint a víz.
0: If the pot is moving, the water also.
1: Ha az edény mozog, a víz is.
0: If pot is steady, then mind is also steady.
1: Ha az edény mozdulatlan, az elme is mozdulatlan.
0: To master thy body means to master the mind.
1: Ha a testedet tudod uralni, azt jelenti az elmédet is.

0: This kind of pranayama is a technique of the meditation which leads to the self-inquiry, atma-anubhuti.
1: Ez a pranayama egy olyan technika, amely az önvizsgálathoz, az átma-anubhutihoz vezet bennünket.

0: And now deep inhale, exhale 3 times. And normal breath. Be straight, upright, sitting, no movements.
1: 3 mély be- és kilégzés, normál légzés, ülj egyenesen, ne mozogj.
0: Just relax and be aware of your being here in this hall with your guru brothers and sisters.
1: Csak lazíts és tudatosítsd a jelenlétedet a teremben, a guru testvéreiddel.
0: And remember the celebration of the Guru Purnima. Remember your sankalpas to fulfill your sankalpa, to develop your willpower.
1: Emlékezz a Guru Purnima ünneplésére, emlékezz a sankalpádra, az akaraterődre, amivel beteljesíted.
0: And that develops through Ujjayi Pranayam, this meditation, self-inquiry, meditation of yoga and life, Atma Anubhuti.
1: Ezáltal, a meditáció által, a jóga a mindennapi életben rendszer önvizsgálati meditációjával, az átma anubhutival fejlődik ki.

0: And now deep inhale and chant Om all together three times.
1: Mélybelégzés, háromszor együtt zengetjük az Ommot.
0: When you chant the Om, you need not to move the body.
1: Mikor Ommot zengetsz, nem kell mozgatnod a
0: Let
1: tested.
0: Let your body be in peace.
1: Legyen békében a tested.
0: Deep inhale.
1: Mélybelégzés.

0: Place your mala in your neck.
1: Helyezd a málladat a nyakadba.
0: Fold your palms.
1: Tedd össze a tenyered.
0: And repeat your sankalpa.
1: És ismételd el.
0: What you made yesterday.
1: A szankalpádat, amit tegnap hoztál.
0: With folded palms.
1: Összetett tenyérrel.
0: The hands near the chest.
1: A kezeid a mellkas mellett.
0: Remember your sankalpa.
1: Gondold át a szankalpádat.
0: And pray to Alak Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji and Guruji.
1: És imádkozz Dev Purijihez, Alak Purijihez, Mahaprabhujihoz, Gurujihoz.
0: To protect our sankalpa.
1: Védje meg a szankalpádat.
0: Protect our spiritual path.
1: Védje meg spirituális utunkat.
0: The whole creature should be happy on this planet.
1: Hogy a bolygó összes teremtménye legyen boldog.